0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állókép! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!
1: Otto? Finde ich gut. Otto? Finde ich gut.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttoriszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttoriszka.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll aki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp.

0: ügyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mix Túra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu. You know that I be sexy.

0: Kristalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kristalisznya.hu. This is Chinatown.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Sun Mystica Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Sun Mystica Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

minden idők legnagyobb slágereit a poptarisnya.hu. Can't touch this. Can't touch this.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.
3: Kezemből esznek mindig a madarak, etetlek téged, valahogy magamat ideális méreg.

0: minden idők legnagyobb slágerei.
1: Itt a popturista.hu,
0: ahol a slágerek összeérnek.
2: Amerikánszkai firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: nyugodt, békés sziget az internet tengerében. Relax.
1: Hotel tetején egy csodálatos műjégpálya csalogat. Ide-oda cikázom a párok között villogó karimon. Láncámon kínálom a filtold és a frissítő drazsét. Füllet éjszakán mentolillatszám felé.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies. Hey.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

ezzel az édes harmóniával kívánok mindenkinek szép jó estét, Hajcser Attila vagyok. Egyből 20 perc múlva kezdődik a Music Story, de hát természetesen, mint azt hallhatják, már itt vagyok a stúdióban. Kicsit átszellőztettem, mert most pont az van, amikor még nincsen a központi hűtőrendszer bekapcsolva, ezért majd 73 e-mailt kell írni valószínűleg itt az üzemeltetőnek, és akkor elképzelhető, hogy jövő héten már, amikor Kis Gyurival együtt fogjuk majd egyébként a Nagy Érdemit 21 órától köszönteni, akkor már kellemes hőmérséklet lesz itt a stúdióban. Ez minden évben így van. Kapjuk az ígéretet, hogy Attila jövő héten bekapcsoljuk, beprogramozzuk, megcsináljuk, jó lesz, hideg lesz. Bejövök, 30 fok. Hát végül is az se rossz, mert mondjuk szaunának hideg. És amúgykor bent ültem az egyik szállodába, egy szaunába, és hát a kiírás szerint, a kijelző szerint már 80 fok volt. Róla már mindenütt folyt a víz természetesen. És akkor bejött egy ilyen pároska, és mondták, hogy hát dobjunk már rá még egy-két liter vizet, mert hogy hát ez csak csiklandozza őket. Hát mondom, ne vicceljetek már, gyerekek, de jó, hát próbáljuk meg. És ebben az a legjobb, hogy akik így bejönnek, és úgy gondolják, hogy nem elég meleg, vagy inkább azt mondom, hogy forró a szauna, azok egy-két kanál vizet, meg ilyen mindenféle illat aromákat ráöntenek a fűtő berendezésre, aztán ott ülnek nagyjából másfél-két percet, majd kimennek, hogy akkor köszönik szépen, és akkor engem meg ott hagynak abban a 800 fokban. Na, hát mindegy. Használjuk ki ezt a 20 percet egy mixel. Ez nem ment még. Ha jól emlékszem a Music Story-ban. Jaj, egyébként Valasanyi küldett egy marha jó mixet. Még én sem hallottam, azt mondta, hogy ez szuper lesz. Ha, majd 22 órától fog menni. A poszt már kint van. Valakinek van kedve, nyugodtan írhat. Ugye hivatalosan 21 órától figyelem, de hát azért rásandítok már. Úgyhogy találkozunk tehát 21 órától, addig is jó szórakozást kívánok.

0: 20 óra 57 perc van.
1: Jó estét kívánok! Hamarosan kezdődik a Music

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
1: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcser Attila.
2: Így igaz, szép jó estét kívánok mindenkinek, ma még egyedül, de jövő héten pénteken este 21 órától Kis György barátommal együtt fogjuk Önöket köszönteni, ugyanis eljött az idő, hogy ismételten együtt készítsük el a, nem is tudom, most ez Music Story lesz, vagy Zeneturmix, vagy a kettő együtt, volt már olyan is, szóval a lényeg az, hogy a 80-as éve kiváló dalaival fogjuk majd szórakoztatni a nagy érdeműt, már csak azért is, mert hamarosan ismét buli lesz, de erről majd a részleteket természetesen jövő héten itt együtt a műsorban. 1989. május 21-én vasárnap, ha mi más csináltam volna, mint jó néhány százezer vagy talán millió ember, hallgattam a Poptarisznyát, és a Hegedűs László vlogban nagy bejelentés következett. Holnap, azaz május 22-én elindul a Kalipszó Rádió. Ugye Bétolt László és Hegedűs László minden vasárnap különböző pophírekről beszélgettek, de hát erre azért felkaptam a fülemet, hogy micsoda, milyen rádió, mi fog indulni, hiszen akkor már Danubiusunk az volt, akkor még zömében németül, és hát ez mindenféleképpen ígéretes dolognak tűnt. Hát az, hogy közép hullámon, az nekem, mint a zenét és a minőséget kedvelőnek ez annyira nem tetszett, de aztán természetesen, amikor már megismertük a család rádióját, mert ezt így hívták, akkor rájöttünk, hogy ez így tökéletes. És hát 1989. május 22-től egészen 2002-ig szólt a Kalipszó Rádió. Mindenről azért beszélek, mert hogy éppen ma 37 éve, ugye már ma is május 22-e van, hogy ez a kitűnő rádió elindult. Hát nem akárkik dolgoztak ugye a Kalipszó Rádióba, a főszerkesztő Bétolt László volt, de hát megfordult ott Albert Györgyi, Antal Imre, Dér János, Fenyő Miklós, Fiala János, Fodor János, Dám László, Dombóvári Gábor, Kudlik Juli, Molnár Dániel, Novotnyi Zoltán, még Pörzse Sándor is, Szegő Tibor, Szilágyi János, és hát persze Zorán, Török László. Szóval egy fantasztikus csapat volt, rádiósok, zenészek, művészek, színészek, fantasztikus emberek, sajnos néhányan már nincsenek közöttünk. Minden esetre a Kalipszó Rádió, ahogy azt már az előbb említettem, a család rádiója volt. Mindig megtalálta azt a hangot, amit úgy az ember szívesen hallgatott, akkor is, hogyha jókedvű volt, vagy akkor is, hogyha rossz. Hiszen kitűnőek voltak a dalok, egyéniségek voltak a műsorvezetők, mindenkinek megvolt a maga stílusa. Szóval én nagyon-nagyon szerettem, és hát azért azt se felejtsük el, hogy itt a Kalipszó Rádióban olyan dolgok történtek, amiket aztán később, évek vagy évtizedek múlva a következő kereskedelmi rádiógeneráció már átvett. Ugye most mire is gondolok? Hát arra, hogy itt lehetett nyerni. Ugye az nem volt akkor még divat, az állami rádióban egyáltalán nem lehetett nyerni, de talán akkor még a Danubiusban sem. Szóval a Kalipszó Rádió volt az első, akiknél a matricától kezdve a zoknin át, különböző tárgyakon át, később már természetesen ilyen szponzori ajándékokat is, úgy, mint ilyen ibusz utazás, és hát ezt már említettem itt a Music Story-ba, de még olyan is volt, hogy valaki nyerhetett volna, mert hogy választani lehetett két ajándék közül, hogy mehetett volna Ausztriába egy ilyen bécsi buszos bevásárlásra, ugye az akkor nagy divat volt, vagy Kalipszó, matrica, illetve zokni csomag. És a kedves hallgató egyértelműen azt mondta, hogy köszöni szépen, Bécset már látta, Kalipszó matricája, illetve zoknia pedig nincs, ezt ugye kapni nem lehetett, úgyhogy egyértelmű, hogy mit választott. Szóval jó volt ma egy picit visszaemlékezni a Kalipszó rádióra, meg azokra a fantasztikus emberekre, akik ott dolgoztak. Ugye én gyerekként, ugye 1989-ben, hát májusban, mert hogy júniusi vagyok, májusban még csak 13 éves voltam, de szerettem. Hát arról nem beszél, hogy a szüleim egész nap ezt hallgatták. Akkor már egy kicsit így a Kossuth Petőfi világ az úgy kezdett elcsendesedni. De hát azért Poptarisznyát, illetve hát Komjáti Györgyöt természetesen, ameddig ezek a műsorok léteztek, addig követtük és szerettük. Úgyhogy ezzel a néhány mondattal szerettem volna megemlékezni a Kalipszó rádióról, ami tehát ma 37 éve indult a 873 kHz-es középhullámú frekvencián. Hát ami pedig a műsort illeti, sok-sok újdonság, meg jó néhány olyan felvétel, ami vagy nem ment még abban a változatban, amiben majd hallhatják. Szóval igyekszem ma is különlegességeket bemutatni. Múlt héten az egyik kedves hallgató rám is írt, hogy hát honnan szerzem én be ezeket a változatokat, mert hogy ő még ezeket nem hallotta. Hát nagy tisztelettel mondom, hogy ezeknek a tematikus műsoroknak, és most azért a többes szám, mert hogy Kisgyögy barátom a zene turmixal, ugye ő a 90-es évek elején, talán 93-4 környékén kezdte. Ott is az volt a lényeg, hogy ne csak a rádió változatok, hanem hát akkor még AI-ok és egyéb dolgok ugye nem voltak, meg ez a nagyon remixelés sem volt divatba. Szóval igyekszünk bemutatni azokat a változatokat, amik eredetiek, de nem abban a terjedelemben, vagy nem úgy voltak hallhatóak, ismerhetőek a kedves rádió hallgatóknak, hiszen az automata napi rotációban általában csak a 3-4 perces alaprádió változatok hallhatóak. De hát az én műsoromban ugye be vannak engedve a New Generation dalok is. Az Eventi kiadó egyébként rengeteg új dalt adott ki, illetve Valla Sándor barátom is meglepett egy-két fantasztikus muzsikával, úgyhogy ma sem fogunk unatkozni, lesznek majd óranyitó mixek, és 9:30 körül hívom majd Kis Gyurit, és beszélgetünk akkor, hogy mivel is készülünk majd jövő héten, meg talán néhány mondatot majd beszélünk arról is, hogy milyen buli vár ránk júniusban. Hát nagyjából ennyi, induljon akkor a program, mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok! Last disco in town.

0: www.poptarisznya.hu.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Várjuk hívását.
2: Music Stories All Requests Show right here on poptarisznya.hu.
3: Music Power.

Egy klasszikus 80-as dallal indult ez a ma este összeállítás, Mike Murray és a Last Spy Night Mix változatban. Majd jött egy újdonság, Digital Emotion, X-Wing Fighter, egy jó kis high energy dal. Majd megint egy ismerős dallam, ezúttal a Jumpy-tól, a Manergy.

Divine dalával megyünk tovább, majd utána hívom Kis György barátomat, és akkor beszélgetni fogunk a jövő heti műsorról, meg arról is, hogy milyen bulival készülünk majd júniusban. Minden információ részben majd itt a telefonban, részben pedig majd jövő héten a műsorban.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió. All Hit Radio, All Hit Radio, All Hit Radio, All Hit Radio.

Amadeus Liszt és a Win the Race. A Gyurival való beszélgetés után ezzel a dallal indult a blokk, majd jött az Euro Martina újdonság, a Fire. Amit pedig most hallunk, a Laser Dance és a Humanoid Invasion, ez egy 2015-ös J-Nok remix. Ugye ilyenkor szoktam azt mondani, hogy talán még nem ment a műsorban, nem emlékszem rá, megmondom őszintén, de nekem újnak tűnik, már mint leszámítva az, hogy mint említettem, tehát 2015-ös, de én itt a műsorban még nem játszottam. Nem sok időnk van már hátra, alig 5 perc, úgyhogy most jöjjön egy kis, hát ilyen élvezkedős dal. Glenn Scott. Ilyenkor már így 10 óra előtt ez talán belefér. Dum-dum, make a boom. Hát akkor dum-dumoljunk. Aztán jön egy jó kis óranyitó mix.

0: ezt Magyarországon Unga Bungának is hívták. Glenn Scott. Dum dum make a boom. Nincs hova kihelyezni a karikád. Meg talán nem is kell, mert nagyon felnőttek vagyunk mi már. Hölgyeim és uraim, eltelt az első óra, de éppen ezért még két óra van hátra a ma esti Music Story-ból. Egy olyan mix következik, amit még én sem hallottam, mert adás előtt egy fél órával küldte át Valla Sanyi. De benne bízok, mert rosszat sose küldött még. Sanyikám, köszönöm szépen! Most együtt fogjuk meghallgatni a hallgatókkal. Le se veszem a fejemről a fejhallgatót. Egy jó kis dum-dum után pedig akkor most pontosan
1: 22 óra. Music to music. És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Music Story. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
2: Ladies and gentlemen, it's Jar Jar Jar Jar.

Egyszerűen csak Face Medley. Egy 10 perces mix. Huszonkettő óra, 10 perc van, szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Music Story második órája. Az első órában a Facebook beírásokkal nem volt időm foglalkozni, akkor most egy picit ezt pótolom. Berec Barni jelentkezett be talán először. Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek. Szia Barni, örülök neki, hogy élőben vagy most itt, bár te utólag is visszaszoktad hallgatni a műsor. Szerencsi Tamás, jöhet egy jó kis sztori az Attila által lejátszott legjobb zenékkel a 80-as stílusban. Köszönöm szépen. Nagy János, üdv mindenkinek. Krahulec János, sziasztok, szép estét. Aztán Rózsás József, Jozi, szép estét, sziasztok, Jozi papa, Zalaegerszegen, csupa, fül. Paragi Sándor, sziasztok, szép péntek estét mindenkinek, Attilának jó munkát a ma estéhez, Szeged jelen. Gombos Márta, sziasztok, kellemes estét, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Mészáros Nédanó, Ildikó, szia Attila, szép péntek estét, nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek itt a Music Story-ban. Attila, neked pedig jó munkát, köszönöm szépen. Szűcs Zoltán, sziasztok, szia Attila, jó estét, jó zenét, jó sztorit mindenkinek, most már mi is csatlakozunk. Üdv Andi és Zoli. Szabó Bandi, szép estét minden sztorisnak, Attila, neked jó műsorvezetést kívánok, Veszprém Fülel, Bandi papa. Na most Bandi papa privátban megírta nekem, hogy tegnap volt 57 éves, és ő nagyon szerényen csak a jingle-t kérte, ugye a születésnapos jingle-t, hát azért ahhoz jár egy zene is. Boldog születésnapot!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. Music Story Hajcsár Attilával

0: Fancy és a Full Sky remixben. Majd jött Max Heem és a Melanie. Szintén rádió változat remix. Hölgyeim és uraim, lassan 7 hónapja, hogy elveszítettük Komjáti Gyuri bácsit. Én azóta is minden alkalommal, amikor elköszönök, akkor mondom a nevét, mert hiszek abban, hogy ő most is itt van velünk. Néhány perccel ezelőtt kimentem a stúdió külső részébe, kicsit kiültem oda a kanapéra, amíg itt szóltak a zenék, és ott van egy kép, amit a 80. születésnapján kapott. Én ezt elkértem a fiától, Zolitól, amikor elhunyt, hogy legyen itt a stúdióban a képe velünk. Úgyhogy ez oda van készítve a falhoz. Aztán kicsit keresgéltem itt a dolgokat a gépben, és találtam egy 1977-78-as műsor részletet, ami hosszú, még így, hogy össze van vágva, így is 15 perc, és most nem fogom a műsorba ezt végbemutatni. De hát azért 1977-78 az nem mostanában volt. És 3 fantasztikus rádiós, illetve diszkós hallható ebben az összeállításban. Komjáti György, aki világéletében rádiós volt, és rádiós maradt egész addig, amíg élt. Bétót László, aki akkor kezdte el a rádiós pályafutását, így a 70-es évek közepe vége felé, illetve Dévényi Tibor. Egy picit hallgassunk bele ebbe a remek összeállításba.
1: Csak fiataloknak!
2: Komjáti György műsora.
3: El tudod képzelni, mennyire szittak bennünket idén a magnósok, hogy a Csak fiataloknak műsorában nem játszottuk végig a számokat?
4: Ja, tudnád, hogy mennyien szidnak majd az év utolsó adása után? És most még rövidebb részleteket forgatunk a legújabb diszkó sikerekből.
5: De reméljük, annál nagyobb lesz az öröm, ha ezeket a számokat az elkövetkezendő műsorokban fel is tudják venni hallgatóink. Ugyanis olyan lemezeket mutatunk ma be, melyeket mi még nem forgattunk le. És ezek segítségével 1977 legjellemzőbb diszkó irányzatait is fel tudjuk eleveníteni. Táncold le ezt a ritmust! Az előadó... Kiki del Casino. Hogy milyen friss számokat mutatunk be a mai műsorban, ezt látszólag nem bizonyítja a következő felvétel. Zéger és Evans ugyanis a 60-as években mutatta be a 2525-ben című szerzeményét, de erre a témára a Mystics együttes új feldolgozásával mi nem várjuk meg a 2525-öt. Már most 77-78-ban lejátsszuk ezt a felvételt.
4: A régi Zéger & Evans felvétel a Mystics együttestől ismét a diszkólistán. Számuk egyértelműen bizonyítja, hogy az idén tovább folytatódott a régi sikerek új feldolgozása diszkóritmusban. És mi újság a banánfánkon, Mr. Monkey? Ez a címe, és az előadó 3 énekesnőből álló arabeszk együttes.

0: Hello, Mr. Monkey!
1: Mely szám stílusa funky?
0: Nem. Utánzás majom szokás.
1: Illik egy évben ennyiszer átdolgozni a banándal.
0: Ahogy a Kelly Brown család tette, talán igen.

0: Bruce Johnston, aki a Beach Boys együttes tagja volt, önálló nagylemezét e szavakkal jellemezte. 10 év 40 percben feldolgozva. Ez dokumentációja volt együttesével, valamint Elton Johnnal, Eric Carmennel eltöltött éveinek. De mielőtt erre a felvételre sor kerülne, várjunk csak egy kicsit.
1: Amit én keresek, az a jövő zenéje.
2: Na-na.
1: Nem én mondtam, hanem Bruce Johnston, példaképpen mindenek előtt Giorgio Moroder, Donna Summer és a Kraftwerk. Ha az időm engedi, az NSK-ba utazom, hogy zenei ismereteimet bővítsem.
2: És ez a nyilatkozat a nyugatnémet könnyűzene egyre növekvő térhódításának és a térhódítás vezető egyéniségének, Morodernek az elismerése.
1: Figyelem!
2: Indul a müncheni gépezet.
3: Hey, welcome aboard the fun train.
2: Meghódították az angol listát is, de számaik megmaradtak saját körükben. Donna Summer mellett Giorgio is énekel. Társa Pete Bellott. És a kitűnő dobos Keith Horsey nem más, mint a Trex együttes. Nézd meg a Boogie embert!

0: A diszkó hangzások és a rockzene egy rafinált keverékét nyújtják Giorgio társai, jelen esetben a Trex együttes.
1: Belépés nem csak tornacipőben.
2: Zenével az edzett ifjúságért. Vagyis nem elég csak a gitárt cipelni.
3: Őket hallani. Komjáti György, Bétót László és Dévényi Tibor. Egyébként szerintem ez a műsor nekem megvan úgy is, hogy a dalok végig benne vannak, meg fogom majd keresni, és akkor találunk hozzá műsoridőt, és meg fogom önöknek mutatni.
4: Music Story.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

2026-os Extended Mix változat. Szabó Attila írja, Istenem, ők mennyire szuperek voltak. Lehetséges, hogy egyszer lejátszod, Attila, az egész felvételt. Igen, erről már beszéltem, hogy meg fogom keresni, és le fogjuk majd adni valószínűleg a Music Story előtt, majd amikor Popovics Laci megint nem lesz, akkor 8 és 9 óra között, mert hogy hát a Music Story-ba azért egy ilyen egy órás régi műsort nem fogok lejátszani, de majd természetesen időben ki lesz minden írva, posztolva, így akkor mindenki meg fogja tudni hallgatni. Les McCown-nal megyünk tovább. Love is just a hundred away.

0: gondolom hallatszik, de természetesen itt is egy Dieter Bohlen szerzeményről van szó. Les McCown, Love is just a breath away. Már jövő héten nem leszek teljes egészében egyedül, hiszen itt lesz majd Kis György barátom. De megszokásból azért lejátszom most a jövő heti szignált. The story
1: is true. Music Story jövő pénteken és 21 órától Hajcsar Attilával itt a poptarisznye.hu-n.
0: Na, egy jó kis pattogós zenével búcsúzik ez az óra. Meg úgy nagyjából a műsor is. Love me tonight. Dianetti.

23:59 perc van, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ez is ennyi volt már a Music Story. Köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető figyelmét, a facebookozóknak a beírásokat. A mai műsort is Komjáti György, valamint Komjáti Zoltán, Bétóth László, Popovics László, Kis György, Orbán DJ Mix, Tamás László, Zoltán és Vallas Sándor segítségével készítettem. Ami a hétvégét illeti, kánikulai melegről olvastam. Egyes helyeken már akár a 30 fok is bekövetkezhet, úgyhogy én mindenkinek csak annyit tudok javasolni, hogy menjenek valami víz mellé, mert tényleg nagyon jó idő lesz a hétvégén. Ugye pünköst hétfő, munkaszüneti nap, zéró nem lesz, úgyhogy este elmarad majd a számmisztikai műsor, de holnap reggel 9 órától itt lesz Dombóvári Gábor és a Matiné, és hát gondolom Hudák Misi is lesz majd este. Nem kaptam arról információt, hogy ne lenne. Mindenkinek kellemes, hosszú hétvégét kívánok. Találkozunk jövő héten pénteken este 21 órától. Kis Györggyel együtt várjuk majd Önöket. Sok-sok 80-as dal. Bulira felkészítő Music Story itt a poptelice.hu-n. Hajcsár Attilát hallották, jó éjszakát kívánok! Tonight.

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László.
4: Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Ami pedig a szép napokat illetén, úgy érzem, hogy a szép napokban nem lesz hiány az elkövetkezendő időszakban. Több mint egy teljes héten keresztül alig lesz felhő felettünk, és a mai 24 fokról 26, 27, 28 fokra emelkedik a hőmérséklet, és legelőször esősebb időt június elején, hétfőn vagy kedden, elsején és másodikán jelez az előrejelzés. Bár az előrejelzés az, ahogy mondani szokták a profi meteorológusok, 2-3 napra érvényesek, aztán utána még annyi minden történhet. Na de hát ezt az előrejelzést tudtam én most kisilabizálni, kiolvasni a meteorológiai jelentésből, és hát én tudom, hogy az esőre még szükség van. Én nem mondom, hogy imádkozom az esőért, de a földeknek, a fűnek és mindennek, ami vízből él, és az egész világ minden része vízre szorult. Szóval jó lenne még egy pici eső, de minden esetre a hétvégén nagyon kellemes nyári napok lesznek, és lehet ezt kihasználni. És persze nem csak a poptarisznya.hu-t kell hallgatni, hanem lehet kirándulni, és lehet vinni az eszközöket magunkkal, hogy hallgassuk. Na, a dolog már is kezdődik, már mint a poptarisznya.hu, a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek jó vételt és nagyon jó szórakozást.
5: Welcome to Thursday morning.
4: Már is indul a zenegép. És Charlie. A generál nagy sikerét, ahol szintén Charlie énekelt ezt a dalt. Egy picit átdolgoztuk, és Charlie újra elénekelte. És lett újra sláger a zenegép annó.

Amikor meghívtuk Charlie-t, hogy énekelje el újra a generált, egy picikét másképpen, mint hogy az eredetiben tette az eredeti generál változatot. Akkor jött, elénekelte, és csak annyit mondott a legvégén. Gyerekek, ezt nem tudom, hogy milyen, nekem tetszik, nagyon jó. És jó kedven jött ki a stúdióból. Egy kis balda-balda. És Francesco Napoli.

0: Francesco Napoli és egy kis balla balla.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Gloria Gaynor dala a Boytronic-tól. Ez az I Will Survive.

Ez volt a Mana Mana, és ez volt Mr. Mo. Nem az eredeti egy remek feldolgozás, az eredeti sem rossz, és ez a feldolgozás sem. Ez volt tehát Mr. Mo és a Mana Mana. A fogorvosok gyöngye, a zenészek és az énekesek fogorvosa, bár nem tudom, mikor látott utoljára fogorvosi fúrót meg eszközöket. Minden esetre hangja volt és van, többször járt Magyarországon, Dr. Albán. Csak úgy zárójelbe szeretném megjegyezni, azért a protkót ne vigyétek el hozzá, de hát ha már nem is ismeri fel. Itt van Dr. Albán a Beethoven Show-ban a poptarisja.hu-n. Ez a Sing Hallelujah.

Ez volt a Sing Hallelujah és Dr. Alban. Welcome to Friday. Na, arra még egy picit várni kell, mert még csak csütörtök van. De az Archers-re nem kell várni, mert már is itt van. És a Sugar Sugar a kor egyik nagy slágere. Ez az Archers.

Ez volt az Archies, és ez volt a Sugar Sugar. A Sir Douglas Quintet következik. Túl nagy sláger özön nem hagyta el a stúdiókat annak idején, de volt egy nagy sikerük, amely a mai napig is megállja a helyét. Ez a Medicino és a Sir Douglas Quintet.

0: Ez volt a Sir Douglas Quintet, és ez volt az elmúlt percekben a Medicino.
1: Beato Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Sir Tom Jones. Ez a Help Yourself.

Sir Tom Jones, ez volt a Help Yourself. Kimondani is olyan mulatságos, de ki kell mondani, mert tegnap ünnepelte 80. születésnapját. Cher. Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas cseroki és örmény származású amerikai énekesnő, színésznő, a popzene istennője, minden idők egyik legsikeresebb előadója, több mint 200 millió albumot adott el világszerte. Remek színész is ezen kívül. Ő az egyetlen Madonna mellett, aki kétszer is Európa vezető énekesének választották. Cher következik most sok percen keresztül, a legnagyobb slágereiből próbáltam néhányat összeszedni. Rögtön a leglején az, amivel indult a pályája, igaz, ezt még Sonny Bonoval énekelted, aztán ő maga is eljátszott, elénekelte, mert nagyon nagy sláger volt. A Gypsies, Tramps and Thieves.

Ez volt a Gypsies, Tramps and Thieves. Heart of Stone.

Egy újabb leg. Cher az egyetlen előadó, akinek három turnéja is szerepel a 2000-es évek legsikeresebb koncertsorozatát felvonultató listán. És ebből a háromból egyet volt szerencsém megnézni Las Vegasban, még a pandémia előtt. Hatalmas zenei eredmények mellett sikeres színésznő is, hiszen nyert Oscart a legjobb női főszereplő kategóriában, és három Golden Globe díjjal is rendelkezik, Cher. És énekelt egy fantasztikus duettet Peter Cetera-val. Ez következik most. Ez az After All.

After all, Cher és Peter Settler. 1946-ban Kaliforniában született Cher. Vágya mindig is az volt, hogy színész lehessen. Ezért 16 évesen elhagyta szülővárosát. Los Angelesbe ment, itt lett a Crystals együttes háttérénekese, majd az egyik szólista hiányzása miatt beállhatott főénekesnek. Ekkor ismerték fel tehetségét. Egy kávézóban ismerkedett meg Sonny Bonoval, aki később hosszú időre házastársa, majd válások után barátja lett. Ez pedig az a dal, ez a bizonyos Believe, amely a zenetörténet harmadik legsikeresebb női slágere. És persze Cher.

rendkívül jó humora van Sernek. Nagyon jókat tudott válaszolni különböző kérdésekre az újságíróknak. Egyik alkalommal azt mondta, mert hogy rákérdeztek, hogy én azért szeretem tulajdonképpen a fiatal pasikat, mert igaz, nem tudják, hogy mit csinálnak, de az legalább egész éjjel. A másik ilyen nagy dumája, ami nekem nagyon tetszett, hogy végignézek magamon, vannak olyan testrészeim, amelyek öregebbek, mint én, de vannak olyanok, amelyek sokkal fiatalabbak. Mire gondolhatod, Cher? Fogalmam sincs. Ez a Shup Shup Song, és na, hogy még mindig Cher.

Sonny Bonoval számtalan slágert gyártottak. És volt egy olyan korszak, ami rajtuk kívül csak két előadónak sikerült még, hogy egyszerre öt dalok is ott volt a legjobb 10-ben az amerikai slágerlistán. Többek között ez a dal is. The beat goes on. Sonny and Cher.

Love Understanding, ez a dal forgott, és nem a közös Sonny Bonoval. Az jön most. Az I Got You Babe, az a felvétel, az a nóta, amit úgy nagyjából minden koncertjén elénekel Cher, már önmagában Sonny Bono nélkül. Ez az I Got You Babe. Sonny and Cher. The beat goes on.

The Beat Goes On, Sonny and Cher. Láttam Chert Nagy Mázlinban, Las Vegasban, még a pandémia előtt egy fantasztikus koncerten. Óriási show volt, rettenetesen nagy látványok a színpadon, és ami feltűnő volt, amit egyébként tudott mindenki, hogy Cher szeretett öltözködni, és szeretett mindig más ruhában megjelenni különböző dalok előtt a színpadon. Itt is ezt tette, általában két számonként átöltözött, mindig más ruhát vett fel, nem is tudom, hogy csinálta. Időnként persze játszott a zenekar, amikor nagyobb ruhaváltás volt, de voltak olyan helyzetek, amikor éppen hogy csak kiment, és jött vissza már egy másik ruhában, és énekelte az újabb és újabb slágerét. Ekkor még, bár az Abba film készült, Abba slágereket nem énekelt, aztán sok-sok évvel később pedig, amikor megjelentek a dalok az Abba második filmjének lemezein, akkor megjelent egy külön Cher album is, amin csak és kizárólagosan Abba dalokat énekel. Egy dolgot elmondhat Cher a maga 80 évével eddigi pályafutásáról. Ő az a győztes, aki mindent besöpört. The winner takes it all. A klasszikus Abba. Itt Cherre emlékezve az emlékezés. A 80 év legvégén itt a mai alkalommal a Beethoven-ban. The winner takes it all.

0: Bétó Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
1: A poptarisznya.hu-n.
2: Cser nagyszerű felvételei után ez a Jeke Jeke és Marikante.

Ez volt Marikante, és ez volt a Jeke-Jeke. Marikante és a Jeke-Jeke után jöjjön a Scotch. Ez az a náthás együttes, én mindig így hívtam őket. Végigköhögték a dal erejét, aztán persze játszottak, énekeltek, és szóval ez a Scotch. És a Disco Band.

0: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Kalipszó rádió. Életem legfontosabb állomása volt ez a jó néhány esztendő, amit a Kalipszóban töltöttem a kollégákkal együtt. És hogy miért lett Kalipszó? Hát kérem, borzasztó egyszerű. Először is a Magyar Rádió akkori igazgatóságának nem nagyon tetszett ez a név, én meg ragaszkodtam hozzá. És azért lett 873, mert a középhullámon szóltunk a 873-as frekvencián. A Kalipszó 873, nyugodtan mondhatom, hogy fogalom lett. Fogalom lett a műsorával, a gondolkodásával és minden egyébbel, ami azt hiszem annak idején teljesen egyedülálló volt, úttörők voltunk egy műfajban, amelyre ráépült jó néhány kereskedelmi rádió, és a mai napig is építkeznek azokra az alapokra, amiket mi raktunk le a Kalipszó 873-mal. Pontosan 37 esztendővel ezelőtt. Hogyha nézzük a pontos dátumot, akkor 37 évvel ezelőtt a holnapi napon indult el a rádió, tehát egy nappal korábban emlékezünk, és kizárólagosan zenékkel most az elkövetkezendő időben meg a szokásos és nagyon kedvelt kabaré jelenettel, mert hogy nem kerek ez az évforduló, úgyhogy ne szólaljanak meg most a műsorvezetők, kit hagyjunk itt, kit ne hagyjunk itt. Nem akarom az egész napot a Kalipszóval tölteni. Emlékezzen rá mindenki például erre a dalra. Ez az Apokalipszó 96.
1: Pontosan kezdetben teremti az Úr a főszerkesztőt. A főszerkesztő pedig kietlen és magányos valak, nem tudván magával mit kezdeni. És mondá az Úr, legyen frekvencia, és lőn. S látá az Úr, hogy a frekvencia jó, noha csak középhullám. Majd pedig megjelöli a műsoridőt, és megteremti a stúdiót. Azután mondá az Úr, legyenek műsorvezetők, legyenek munkatársak. És megáldá azokat mondván, ne nagyon szaporodjatok és sokasodjatok, de töltsétek ki a műsoridőt, amivel csak akarjátok, uralkodjatok az éter hullámain, hajtsátok uralmatok alá a hallgatót, és legfőképpen tegyétek boldoggá a főszerkesztőt. És látá az Úr, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn a hetedik nap, mikor pedig az Úr megszűnék minden munkájától, amelyet alkotott vala. Eképpen lőn a mindenség, ama különös teremtménye, melynek neve pedig

És ki kell emelni Kecskeméti Gabit, aki írta a zenét, hozzá a szöveget, és vezényelte a mutatványt a stúdióban, hogy az olyan legyen, mint amilyen lett. Szerintem egészen jó. Maradjunk ennél a lemeznél, mert megjelent egy Kalipszó lemez, 10 év, 1 név címmel. A 10. évfordulóra is készült egy lemez, és az is ugyanolyan vidám hangulatban zajlott a felvétel, valamennyi munkatárs mosolygott, röhögött, nyugodtan mondhatom, és természetesen énekelt, nem is akárhogyan. A kóruspróbáról egy részlet, amit még talán sohasem játszottam le.

0: ugye?
1: Ez is Kecskeméti Gabi műve volt, ő írta a szöveget, és ő volt, aki hangszerelte, meg a zenét is ő írta. Könnyű

Volt a dolgunk nekünk, ott volt egy tehetségtelen kórus, nagyon lelkesen énekeltünk mindent, amit lehet, de voltak énekeseink, ott volt Aut Csilla, és ott volt Zorán is. És amikor mi nem zavartuk őket, akkor egyszer elénekeltek egy csodát. Ez következik most. Ez a True Love. Aut Csilla és Zorán.

Ez volt a True Love, Zorán hangszerelte, Aucsillával együtt énekelték a világslágert, méghozzá zseniálisan. Ez aztán megjelent később a Calypso Duett albumán is, de eredetiben itt ezen a 5 vagy 6 számos lemezen jelent meg, ami nem is maxi, nem is nagyon lemez, nem is album, de mindenképpen nagyon-nagyon fontos dolog volt a számunkra, mint hogy fontos dolog volt ez a karácsonyi dal is, ami szintén csak és kizárólagosan ezen a lemezen hallható.

0: Azt szokták mondani, hogy paródia azokról készül, akik nagyon népszerűek és akiket nagyon szeretnek. Nagyon boldogok voltunk, amikor Kern András és Gál Völgyi János előállt egy fantasztikus paródiával, amelynek címe csak úgy egyszerűen...
1: Hát jó estét, vagy jó reggelt, jó napot! Büdös franc tudja, mi van most. Hát szeretettel köszöntöm a... Micsoda hallgatóit, a mikrofonnál én vagyok. Ne tessék csodálkozni. Néha egy elfogok egyenes adásban aludni, csak az az igazság, kicsit összegabajodtak bennem az események. Hát arra még emlékszem, hogy tegnap reggel a NapTV-be kezdtem. Nem vezettem valami ugatást a TV2-n. Egész éjjel egyenes adásban a Petőfi adón voltam. Na most itt volt egy nagy filmszakadás. Most vagy átjöttem, és akkor a Kalipszóban vagyok, vagy mégse jöttem át, és akkor ez a Danubius. Én egy hete DOSZT egyenes adásban vagyok. Hát mit csináljak, ha úgy kajolnak a szerkesztők? Na, hát most jól lenne tudni, mi jön.
2: Játék!
1: Közgyerekek, oké, ezek szerint ez a Kalipszó. Hát kérem, játék. Az első kérdésem, ki hoz nekem kávét? Ismétlem, ki hoz nekem kávét? Terike mutatja, hogy ő hoz, csókolom a kezed, Terike. Hát akkor rátérhetnék a második kérdésre. Valami felírtam direkt, hogy elmondhassam itten. Azt mondja, megtalálom a zsebembe a cedit, hallgassunk egy kis zenét, jó? Amit most hallanak, az a My Time Party együttes. Tele van a cipőm lábbal cím. Na meg... Megtaláltam itt a cedit. Hát kérem, akkor játszunk. Tehát, ide figyelj, te rohadt disz, pardon, ez nem az. Bocs. Ez az. Ezen elismerem, hogy fölvettem 230, ez sem az. Megvan, megvan. Kérem, mi az az üsző? Tehát még egyszer mondom, mi az az üsző? Már is vonalban van valaki. Halihó, haló.
3: Jó, jó estét kívánok. Jánossal szeretnék beszélni.
1: Én vagyok.
3: Hát szevasz, hittem, bazd meg, itt egy iszonyú balé. Mert várjál, mert a két csaj azt mondja, hogy ők csak akkor jönnek elő, fölvénk a Csabiékhoz, és hogy ők nem hoznak majd piát, mert... Hogy
1: a, várjál már, hogy a... bocsánat, hogy kérek, most a... Az üsző, üsző.
3: Egészségedre, bazd meg. Várjál, a Mari előre ment, de valami Tilda vagy... Mi van? János?
1: Én János vagyok, de az üsző.
3: Tisztára, megfáztál, alig ismerem meg a hangot. Szóval, hogy várjál most, hogy ők nem hoznak piát, hogy én vegyek, és ők inkább a Csabit hozzák, hogy... Te várjál, mert kurvásul visszhangzik valami.
1: Te, nem szól a rádió?
3: De, valami Kalipszó baromság.
1: Na, kérem most, halkítsa le a rádiót, hogy menjen távolabb a készüléktől.
3: Megbudja, most miért magázol, János? Várjában.
1: Végtelen is az ember félállomban mindenkit le tud tegezni. Hát, hova készültetek, gyerekek?
3: Valami Küszöb utca, vagy mi a fráz? Ne rángasd a lábam, Matilda! Ne rángasd a lábam. János?
1: Elnézést, most ön, azaz te a Kalipszó rádióval beszélsz. Nem tudod, mi az üsző?
3: Na, vagy Tüsző utca, nem tudom, mindegy, a Mari tudja, csak előre mentem, és akkor a Csabi, most
1: na,
3: mi
1: most
3: van
1: egy
3: most?
1: Pillanat, ön a Kalipszó rádióval beszélsz.
3: János?
1: János, igen, Déri János, Kalipszó 873.
3: Hát az meg ne éljek, hát.
1: Éljen, csak nyilván rossz számot hívott.
3: Rádió? Hát valamelyek tényleg ez szól a rádió. Tilda, hát nehogy már a lekvár tegy el a nagymamát, hát... Bocsánat, lerakjuk.
1: Várj, ne tegye le, kérem, diktálja be az adatokat a kolléganőmnek. Lehet, hogy jövök én is. Hát persze, van ágy. Na minden. Halló, újabb telefonáló. Halló, halló.
4: Bum!
1: Tessék?
4: Bum!
1: Ajaj, nagyon sajnálom, ez egy másik játék. Mi a Kalipszó vagyunk, és itt nincs semmiféle bum!
4: Jó estét kívánom! Meleghenger, bum! Meleghengerműből beszélek, kicsit hangos a gőzkalapács, a játékra, bum, jelentkezni!
1: Na most kérem, tessék mondani a megfejtést!
4: Hát már csak úgy gondolom, hogy ez a viaszos csaj, aki a viaszba önti a Beatles-eket.
1: Ja, értem, hát ön Madame Tussauds-ra gondol, ugye?
4: Az, Madame Üsző! Azt mondja a kollégám, mondjam be, hogy a feleségének volt üszőrepedése. Ezt mondta a Zeiseler tanár úr, hát ha többet nyerünk.
1: Nem, sajnálom, mert ez most nem. Hát nem ez van ide írva a papíromra, így nem fogadom el.
4: Hát mit nyertünk? Bum!
1: Az égvilágon semmi.
4: Boldogok vagyunk, mert itt az egész kollektíva állandóan játszani akar, csak sose kapunk vonalat. Egy hete már szarunk a munkára. Bum! Itt ülünk a telefonon. Géza kikölcsönzött 4 lexikont, imádjuk magukat, Dériu!
1: Na jó, hát Vajból van a szívem. Kapnak két lekvárost és egy gumist. Meg egy kalipszó dugót. Várjon, borost kérnek, vagy pereveset?
4: Lehet zöld Szilvánit kérnénk, mi ugyanis egy szocialista brigád vagyunk.
1: Jó, meg lesz, de szép álmokat. Hát én nem tudom, még mindig nem tudjuk, hogy mi az üsző. Halló, halló. Halló.
2: Jó estét, Déri úr. Én egy nagymama vagyok, Déri úr. Teljes nagymama. Nem szeretném elmondani a nyilvánosság előtt a nevemet, mert ugyanis a munkahelyemről beszélek.
1: Értem, értem. Hol dolgozik, kedves nagymama?
2: Többnyire a konyhában. Azelőtt az első magyar-amerikai olajtársaságnál dolgoztam, de onnan elzavartak a kommunisták, úgyhogy nem szívesen mondanám el a nevemet. Házmester is mindig mondja, Gellai néni, higgy el! Legjobb, ha manapság az ember sehol se nyilatkozik megnyilvános.
1: Na, szóval nagymama drága.
2: Nevezzen csak Ilonka néni.
1: Jó. Hát Ilonka néni, tessék mondani, tessék. Az üsőt.
2: Kérem, én egy egyszerű nagymama vagyok, és annak idején az angol kisasszonyoknál, még mielőtt szegényeket a kommunisták meg nem szüntették, én úgy tanultam, hogy dolgozni csak pontosan, szépen...
1: Az üsző, üsző, üszőt tessék.
2: Azt mondom, szóval bejöttek a kommunisták.
1: Na most Nagyi, Nagyi, mondjad az üsőt, vagy itt hűlök meg.
2: Azt mondanám, csak nem hagy szóhoz jutni az Isten, a neveletlen kölkit nézzem ám.
1: Na jó, jó, én vagyok itt a hülye, van... Nagyi, én vagyok a hülye. Tessék, meg se szólalok, addig alszom egyet, tessék. Na.
2: Az angol kisasszonyoknál úgy tanultam, már itt tanítottak az apácák, még mielőtt a kommunisták meg nem tiltották nekik, hogy tanítsanak, hogy az üsző, az a fiatal még nem borjadzott tehén, más néven nőstény barom. Már mielőtt a kommunisták el nem hajtották szegények.
1: Nagyszerű, nagymama teli találat, hát egészen fölébredtem.
2: Nagymama.
1: Na, ha még tetszik válaszolni néhány kérdésre, odaadom a főnyereményt, jó?
2: Jó.
1: Egy 3 órás bécsi kirándulást, jó?
2: Jó. Lelkem nekem azt mondta annak idején boldog emlékű Vidya nővét, persze mielőtt a kommunisták el nem hajtották, ha kis munkával nagyot nyerhetsz, ne gondolkodj, csapjál bele.
1: Na most, Nagyika, figyelj!
2: Hallasz engem, te jó?
1: Én hallak, hallak, Nagyi, figyelj rám. Na. Mikor volt a fungifeni csata?
2: Milyen?
1: Fungifeni.
2: 1311. június 7-én 3. vagy Gombás Kálmánt megtámadták a móc csapatok, de néhány nap alatt kiűzte ő.
1: Nagyszerű, nagyszerű, Nagyika, remek, remek.
2: Nagyi vagyok, igen.
1: Nagyi, remek, remek. Na, ezt kitől tudja, Nagyika?
2: Nospa nővér tanította.
1: Még mielőtt jó, Nagyi, most hagyjuk a kommunistákat. Nagyika, figyeljen rá! Hogyan nevezzük?
2: Tehát nem hogy... jól hallak, beszélj hangosan.
1: Hogyan nevezzük, Nagyi?
2: Igen.
1: Korság álljon a füledbe, tehát Nagyika.
2: Fölhangosítni, mert itt már teljesen szól minden az egész konyhán.
1: Nagyika, boruljon a bal mellére, hátolta nagyot hallókészék. Figyeljen rám! Hogyan nevezik a mai szlengben a pártvagyon zárolását?
2: Lobzárta. Ez viszont nem az angol kis.
1: Csókoltatom, Nagyikám. Na, még igen. Egy utolsó kérdés. Mi a szarkazmus?
2: Milyen?
1: Szarkazmus. Ha ezt megtetszik mondani, akkor öné a Kalipszó Bricsesz. Na, biztos jó fog állni Nagyikának. Tehát, még egyszer, mi a szarkazmus?
2: Hát mi úgy tanultuk, hogy a szarkazmus az a homoszexuálisoknál az orgazmus.
1: Gyerekek, zenét!

0: Zorán és Dusán, ők ketten írták és természetesen hangszerelték ezt a bizonyos dalt. Ez volt a Kalipszó induló, ez volt a legelső felvétel, amit a Kalipszó munkatársai készítettek a profikkal, Zoránnal ebben az esetben. És természetesen a dalok közül jó néhány megszólalt, amit elkövettünk, és amit aztán lemezre is énekeltünk. 10 év, és utána nagyjából véget ért a Kalipszó, rosszindulatú emberek, rosszindulatú hozzáállása, a hallgatókat mélyen lesajnáló embereknek a rosszindulata okozta a Kalipszó rádió vesztét, és ez ellen abban a rendszerben nem nagyon lehetett semmit sem csinálni. Mindenesetre emlékeztünk rá, 37 esztendővel ezelőtt indult a Kalipszó rádió.
1: Beto Show.
2: Welcome to your radio victory.
0: Most pedig az emlékek után jöjjenek az újak. Ezekből is lesznek majd emlékek valamikor. Billy Vincent. Ez a Fly Away.

Bill Vincent, this was a flyaway. Ennek az újak az elkövetkezendő percekben. Calvin Harris, Jazzy. Ez a Satisfy.

Doliról plusz. Dolival is, további remek zenészekkel. Szóval ez a Doliról plusz. És a vakáció a Lidón.

0: Poszidón.
1: Ladislav, Kari neki üzenem, hogy minden fent van az interneten, ami megvan. Vannak olyan adások a legelején, 2011 tájékán készült adásokat nem rögzítettük, és ezek ebből adódóan nem kerülhettek fel. Egyetlen egy olyan listára sem, ahonnan vissza lehet hallgatni őket.